0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Szonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Várják a jelöléseket 4 városi kitüntetésre. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. A túlzott képernyőidő a szülő-gyermek kapcsolatára is hat. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 4 városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alba Régia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személybe nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-ig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljutatni a polgármesteri hivatalhoz. A fehérváriak véleményére is számítanak a város zöld jövőjének tervezésében. Székesfehérvár önkormányzata elindította a zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akciótervhez kapcsolódó lakossági kérdőívet, tájékoztat a város oldala. A felmérésben a helyiek megoszthatják tapasztalataikat a parkokról, játszóterekről, vízfelületekről, továbbá a nyári hőség idején jelentkező problémákról. Javaslatot tehetnek többek között új fasorok telepítésére, árnyékos területek kialakítására, zöld tetők létesítésére és az esővíz megtartását segítő megoldásokra is. Az anonim 20 kérdésből álló kérdőív a város honlapján tölthető ki, a válaszokat pedig augusztus közepéig várják. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, közölte a város oldala. A Magyar Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat augusztus 31-ig közös országos kampánnyal ösztönzi a lakosságot a véradásra. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Jövő héten hétfőtől érvényüket veszítik a bordóborítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesztékkel közlekedő és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Ideiglenesen lezárták a Halász Selyem utcák közötti murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint holnap kaszálási és karbantartási feladatokat végeznek a helyszínen, ezért a parkolót szerda délutánig nem lehet használni. Az autósokat arra kérik, hogy addig ne hagyjanak járművet a murvás részen, ezzel is segítve a mielőbbi befejezést. Folyamatosan ellenőrzi a NEVIH a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádiónknak Szücs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
3: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai Szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutatott

0: lesz. Míg augusztus 1-ig várják az előadókat a közösségi régészeti konferenciára. A Szent István Király Múzeum és a Közösségi Régészeti Egyesület október 16-án és 17-én tartja a 4. országos közösségi régészeti konferenciát. Adta hírül a város oldala. A szervezők a közösségi régészet iránt elkötelezett kutatók, szakemberek és múzeumbarát civilek jelentkezését várja, hogy szakmai közönség előtt ismertethessék munkájuk eredményeit. A programban 20 perces előadások és poszterek is helyet kapnak. Az előadói szándékot augusztus 1-jéig elektronikusan lehet jelezni. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőkép használat akár a szülő-gyermek kapcsolatára is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
1: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, érdemes szülőként végig gondolni, hogy azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
0: Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. A szolgáltatás kizárólag szóbeli tájékoztatást nyújt, jogi képviselet és okiratszerzést nem tartalmaz. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitypong zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. A Fejérvár megyei kormányhivatala kritikusan alacsony vízállás miatt hívta össze a regionális fürdővíz minőségügyi bizottság ülését, amelyen a szakhatóságok, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és a turisztikai szervezetek képviselői vettek részt. Áttekintették a tó állapotát, a várható kockázatokat és a lehetséges beavatkozásokat. A vízügy tájékoztatása szerint az ülés napján mindössze 41 cm vízállást mértek, ami az évszakban valaha mért legalacsonyabb érték. Az egyeztetés aktualitását tovább erősítette, hogy múlt héten több strandon is megtiltották a fürdőzést a nem megfelelő vízminőség miatt. Ötvös Pál Árpád, gárdonyi polgármester hangsúlyozta, fontos a hiteles tájékoztatás, és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a Velencei tónál megszűnt az élet. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt kívánok, július 28-dik napján, a mai kedd, a Szabolcsok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóknak egyaránt, és aki utánozna, az megteheti a 0620-55-55-155-ös hívható SMS Viber számunkon. Nem sokára Brian Adams, előtte még a Kowalski, meg a Vega, most pedig Michael Jackson jön, a You Rock My World-del. Maxim Levente vagyok. Ez a
2: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Az év 209. napja, a mai július 28-a a naptárban. Az áll, hogy a szabolcsokat lehet bátran köszönteni, Isten éltesse az ünnepelteket. Ma van a hepatitis világnapja. A hepatitis, vagyis a májgyulladás a világ egyik legsúlyosabb, mégis megelőzhető fertőző betegsége. A világnapot az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére Dr. Brauch Bloomberg Nobel-díjas amerikai orvos munkásságának elismerésére tartják, aki 1964-ben fedezte fel a hepatitis B vírust, illetve létrehozta a fertőzést megelőző védőoltást. A csúnya betegség után gyönyörű hazugságok Beyoncé-től és Shakirától jön a Beautiful Liar a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos gomoly felhős idő lesz, kis széllel, esni ma már nem nagyon fog. Használjuk ki az átmeneti, idézőjelesen enyhébb időt, mert hogy érkezik az újabb hőkupola. Részletek a hírek végén, Shaggy és az Angel pedig mindjárt szól teljes egészében.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Jövő héten lejárnak a bordó személyi igazolványok. Lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jönnek híreink. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Jövő héten hétfőtől érvényüket veszítik a bordóborítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesztékkel közlekedő és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Ideiglenesen lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint holnap kaszállási és karbantartási feladatokat végeznek a helyszínen, ezért a parkolót szerda délutánig nem lehet használni. Az autósokat arra kérik, hogy addig ne hagyjanak járművet a Murvás részen, ezzel is segítve a mielőbbi befejezést. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitbang zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. A szolgáltatás kizárólag szóbeli tájékoztatást nyújt, jogi képviselet és okiratszerzést nem tartalmaz. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék a hét második munkanapján. Napos gomoly felhős időnk lesz. Ma számottevő csapadék már nem várható. 11-19 fok közötti a reggel, 26-33 fok között alakul a maximum napközben. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. 29-35, csütörtökön már 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet, és a hétvégén még ennél is melegebb lesz. A 90-es és 2000-es

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 7 óra, jó reggelt kívánok! A legfrissebb hírek után szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei. Jön majd a Buddy Rockers! A magyar előadókat pedig a következő órában többek között Pápai Jocik képviseli.
2: Most is fáj, léptaidat hallom még, ha elmész, nem marad, ami szép, bárhova is indulnék.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Rövid szünet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket 4 városi kitüntetésre. Folyamatos a gyümölcsök növényvédőszer ellenőrzése. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 4 városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Richárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alba Régia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személyben nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljutatni a polgármesteri hivatalhoz. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradéktartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádióknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, közölte a város oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérőhiganyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Sok boldogságot a névnapos Szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. Július 28-át mutat a naptár, ez az év 209. napja, amely így hét után picivel Spiller és Sophie Ellis Baxter közösével megy tovább, szól a Groove Jet, jön a Black Machine, és nem sokára George Michael is.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, ha már is van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155. Július 28-a van, többek között az ausztrál sztár Kylie Minogue szülinapja. De hogy ki mindenkié, mégis mi minden történt ezen a napon korábban, kiderül egy picit később. Addig is nem sokára George Michael, most pedig Kylie honfitársai, az ausztrál Buddy Rockers folytatja. I like the way, a Besten, jó reggelt.

0: Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls, Spice Up Your Life című slágere folytatja a legfrissebb hírek után rögtön fél nyolc. Jó reggelt! Napos gumoly felhős idő, kis széllel, 33 fok körüli maximummal, esni ma már nem fog, holnaptól pedig kezdődik az év második nagyobb hőhulláma. Részletes időjárás jelentés mindjárt a hírek végén, aztán jön az emlegetett Spice Girls dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Sávlezárás lassítja a forgalmat az M7-esen. A képernyőidő a szülő-gyermek kapcsolatára is hat. Egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Utinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőkép használat akár a szülő-gyermek kapcsolatára is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, érdemes szülőként végig gondolni, hogy azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. A Fejérvár megyei kormányhivatala kritikusan alacsony vízállás miatt hívta össze a regionális fürdővíz minőségügyi bizottság ülését, amelyen a szakhatóságok, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és a turisztikai szervezetek képviselői vettek részt. Áttekintették a tó állapotát, a várható kockázatokat és a lehetséges beavatkozásokat. A vízügy tájékoztatása szerint az ülés napján mindössze 41 cm vízállást mértek, ami az évszakban valaha mért legalacsonyabb érték. Az egyeztetés aktualitását tovább erősítette, hogy múlt héten több strandon is megtiltották a fürdőzést a nem megfelelő vízminőség miatt. Ötvös Pál Árpád, gárdonyi polgármester hangsúlyozta, fontos a hiteles tájékoztatás, és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a Velencei tónál megszűnt az élet. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérőhiganyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 28-án kedden. Sok boldogságot, kedves szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 114 éve ezen a napon az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 1943-ban a mai napon született Richard Wright, angol zongorista, billentyűs, a Pink Floyd együttes alapítója. Július 28 megszületett Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, Garfield megalkotója.
1: Ladies and gentlemen, Garfield and friends.
0: 54 éve a mai napon megszületett Robin Gunningham, akiről azt tartják, hogy ő Banksy, brit graffiti művész, festő, politikai aktivista. És 1987. július 28-a 19 éves ausztrál színésznő Kylie Minogue, akkoriban leginkább a Szomszédok című ausztrál szappanoperában nyújtott alakításáról ismert, kiadta debütáló kislemezét, a The Locomotion-t, ezzel elindítva máig ünnepelt zenei karrierjét. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem, az M7-esen a Balaton felé Érdnél szalagkorlátot javítanak, a 19-es kilométernél a külső sávot lezárták, 3-4 kilométeres most a torlódás. Jó utat, ha a dugó baleset van, a hírek alatt is várom az infót, 0620 55 55 155, minden rendben lesz, ígéri a Sweetbox. Everything's gonna be alright, és jön Dr. Béres is Király Viktorral.
2: Tudod egyszer én, tíz játék az egész. Mindent a szemnek, mindent a kéznek.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő, a nyár új találkozó helye Siófokon.
4: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
5: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A Nagyboldogasszony és Nepomuki Szent János templom, vagy ahogy a többség ismeri, Ciszterci templom Székesfehérvár belvárosának egyik legjellegzetesebb műemléke. A város fő utcáján található a templom, amelyet 1742 és 56 között építettek a jezsuiták, akik a törökök után érkeztek Székesfehérvárra. Később a pálosok, majd a ciszterciek birtokába került. A bűnbánat templomának is szokták nevezni, mert a 13. században Nepomuki János cseh szerzetes nem árulta el IV. Vencel királynak a királynő gyónását, amiért életével fizetett. A 18. században Székesfehérvárot is népszerű Nepomukit a gyónók és a bűnbánok védőszentjeként tisztelték. Az ország egyik legértékesebb rokokó stílusú bútorzata a templom sekrestyéjében található. Az épülethez tartozott egy rendház, amely ma a Szent István Király Múzeum fő épülete. Itt tekinthető meg az ország második legnagyobb régészeti gyűjteménye. A templomot 2014-ben teljes körűen felújították.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városház tér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943 szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi városá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Jövő héten lejárnak a bordó személyi igazolványok. Lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Jönnek híreink. Segítséget kapnak a fehérvári idősotthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Jövő héten hétfőtől érvényüket veszítik a bordóborítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesztékkel közlekedő ügyfélkhöz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Ideiglenesen lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A városgondnokság tájékoztatása szerint holnap kaszálási és karbantartási feladatokat végeznek a helyszínen, ezért a parkolót szerda délutánig nem lehet használni. Az autósokat arra kérik, hogy addig ne hagyjanak járművet a Murvás részen, ezzel is segítve a mielőbbi befejezést. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitbang zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. A szolgáltatás kizárólag szóbeli tájékoztatást nyújt, jogi képviselet és okiratszerzést nem tartalmaz. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
1: Most, azaz július 28-án kedden, 5 perccel 8 óra után jó reggelt, jó utat, jó munkát, vagy jó pihenést, ha szabadság telik a héten. Sok boldogságot a szabolcsoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, ha ünnepelt ismerős közlekedési infóban hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Indítom a Limp Bizkit dalát, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

Best FM, a legjobb zenék. Itt-ott munkavégzés miatt pár kilométeres dugó, de amúgy nagyon lájtos nyári a forgalom így kedreggel. Ezek a helyek pedig M7 Balaton felé Érdnél, 3-4 kilométeres a dugó szalagkorlátjavítás miatt. Ugyanekkor az M5-ösön Szeged felé Ócsánál, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Biatorbágy között, és az 51-es főút is lassabb egy szakaszon az M0-ás felé Dunaharaszti előtt. Jó utat! A dugó baleset van, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155. Mindjárt DJ Jazzy Jeffék, előtte még Dr. Béresék jönnek, most pedig Usher és a DJ Gotta Fallin' in Love a Besten. Yeah,

0: Best FM, a legjobb zenék. A hosszabb távú időjárás előrejelzésben azt látom, hogy nagyjából egy hétig tart ez a forró időszak, ami holnaptól kezdődik. A jövő hét közepén egy hidegfront vet véget neki, de addig 37-38-39 fokok lesznek, részletek a hírekben. Aztán valami beindított címmel a Simply Red dalát indítom. Ez lesz a Something Got Me Started hamarosan a Besten. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Várják a jelöléseket négy városi kitüntetésre. Folyamatos a gyümölcsök növényvédőszer ellenőrzése. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Négy városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Rihárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alba Régia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személyben nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljutatni a polgármesteri hivatalhoz. Folyamatosan ellenőrzi a Nébih a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádióknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerlen Biztonsági Hivatal a Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
1: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, közölte a város oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM a legjobb zenék. Apró örömök, kibírtam az Odüsszeiát, anélkül, hogy ki kellett volna mennem a moziban WC-re. A film ugyanis 3 óra hosszú. Christopher Nolan eddigi legsikeresebb filmjeként az Odüsszeia. Világpiaci összbevétele már 650 millió dollár körül jár. Monumentális a film tényleg, és amit csak lehetett, eredeti helyszíneken vettek föl a tengeren. Igazi volt a nagy trójai falu is, amit ott húzgáltak a tengerparton, szóval tényleg látványos, és manapság ritka az, amikor nem számítógépes trükkökkel oldanak meg jeleneteket, hanem valóban ott van egy csatatérnyi ember, szaladnak, hullámzik a víz, gyönyörű. Micsoda film, és micsoda férfi, ez már a Salt and Pepper dalának címe, jön a What a Man a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 perc múlva 9 óra, jó reggelt, július 28-a, kedd friss hírei után jönnek a dívák, például Madonna. Vagy Zséda.

0: hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha van közlekedési hír, várom én is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett Siófok új kedvence, a Galérius fürdő. A Balaton melletti fürdőben igazi strand hangulat. Wellness és gasztroélmények találkoznak. Kültéri medence, árnyas pihenők, élménymedencék, csúszdák, játszótér, szaunák és a bisztrólabokkal mediterrán hangulata vár. Galérius fürdő. A nyár új találkozóhelye Siófokon.
3: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
4: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az auchan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan appban. Irány az Auchan. Spórolj okosan!
1: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/BestFM Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: A 7-7 Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hémerfont Karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszki Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában 2 szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, még a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
5: Székesfehérváron található Szent Imre szobra, amelyet az 1935-ös felállítás után elég sokára 38. május 19-én avattak fel. Több más alkotással egyidejűleg, úgy mint a Török kút, a Vatai szobor, Varkocs szobor és a Kálmáncsai Domonkos szobra. Ezeket a Szent István halálának 900. évfordulója alkalmából megrendezett 38-as ünnepi év rendezvényei mutatták be. A II. Világháborúban megsérült a szobor feje, levált a testről. A fejrészt a városházán őrizték, a testet pedig elásták a püspöki palota kertjében. Ott pihent egészen a megtalálásig a 90-es évek elejéig. A restaurálást Székely János Jenő szobrászművész végezte. Hogyha egészen közelről nézzük a szobrot, akkor látható az összeillesztés helye. A szobor talapzata a háború után eredeti felállítási helyén maradt. 1972-ben Géza fejedelem szobra eredetileg erre került elhelyezésre. A szobrot Lux Elek készítette.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Sávlezárás lassítja a forgalmat az M7-esen. A képernyőidő a szülő-gyermek kapcsolatára is hat. Egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Utinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőkép használat akár a szülő-gyermek kapcsolatára is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
7: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik az azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
6: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. A Fejérvár megyei kormányhivatala kritikusan alacsony vízállás miatt hívta össze a regionális fürdővíz minőségügyi bizottság ülését, amelyen a szakhatóságok, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és a turisztikai szervezetek képviselői vettek részt. Áttekintették a tó állapotát, a várható kockázatokat és a lehetséges beavatkozásokat. A vízügy tájékoztatása szerint az ülés napján mindössze 41 cm vízállást mértek, ami az évszakban valaha mért legalacsonyabb érték. Az egyeztetés aktualitását tovább erősítette, hogy múlt héten több strandon is megtiltották a fürdőzést a nem megfelelő vízminőség miatt. Ötvös Pál Árpád, gárdonyi polgármester hangsúlyozta, fontos a hiteles tájékoztatás, és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a Velencei tónál megszűnt az élet. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Tele az óra A-listás sztárokkal, Red Hot Chili Peppers, Madonna, Eve, Gwen Stefani, Christina Aguilera, és persze a magyarok Ákos, Zséda, Szikora Róbert, Valmár. Remélem, hogy mindenki talál majd kedvére valót. 5 perccel múlt 9 óra, július 28-a van kedd. Sok boldogságot, kedves Szabolcsok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Indítom a Let's Go dalát, szól a Something, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Az ígéret szép szó, de hogy betartották-e a spanyol válogatott játékosai, amit ígértek, ha megnyerik a döntőt? Nem tudni. Egyikőjükről sem láttam aktuális fotót Instagramjukon. Yamal például azt ígérte, hogy 3 hétig nem vágja le a szakállát és a bajszát. Cucurella magára tetováltatja a szövetségi kapitány arcképét, de az ígéretek között kopaszra nyírás és rózsaszín haj is szerepelt. És aki szintén szerepelt a foci VB döntőjének fél idejében, ha csak pár tátogás erejéig is, az Madonna, ő folytatja a Vogue-gal a Best-en.

Esztefem a legjobb zenék, 1991-et írtunk, amikor Anthony Kiddisék a Red Hot Chili Peppers óriási slágerével világsztárokká váltak. Ez volt az Under the Bridge, és alig 5 évvel korábban, 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én, tegnap volt át a 40. évfordulója, megrendezték a vasfüggöny mögötti első Queen koncertet. A koncertről film is készült. Az estét 17 magyar operatőr rögzítette 35 mm-es filmre professzionális módon. A felszerelésük 17 kamerát és 25 mérföldnyi, vagyis több mint 40 kilométernyi filmet tartalmazott. Ez volt az országban rendelkezésre álló teljes mennyiség, és még a magyar kormány is jóváhagyta a produkciót. A filmet most felújítják 4K-ban, CD-n, DVD-n, Blu-ray-en és vinilen is érkezik a Queen budapesti koncertje hamarosan. Most pedig Yves és Gwen Stefani közöse a Let Me Blow Your Mind a besten. Yeah.

Best FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Mixben szólnak minden este a Night Shiftben 6 és 8 között. A kedd a funky napja, úgyhogy 6-kor érkezik White Boy az ezredforduló legnagyobb funky himnuszaival. 7 és 8 között pedig DJ Hangya folytatja ugyanebben a szellemben. Deep Swing in the Music, így megy tovább a kedd reggel. Ha dugóbaleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Előtte még hírek a végén, időjárás jelentés előjáróban annyit, hogy holnaptól egy hét forróság vár ránk, a nyár tehát egy picit elviselhetetlenebb arcát mutatja majd. Summertime címmel szól majd a C-blog dala is 10 után, a forróság pedig egyre inkább azt jelenti majd, ahogy melegszik az idő, hogy az éjszakák sem lesznek annyira frissítőek. Jön majd a Margaret Island is az éjszakával, de mindenek előtt a friss hírek, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Jövő héten lejárnak a Bordó személyi igazolványok. Lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jönnek híreink. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Jövő héten hétfőtől érvényüket veszítik a bordóborítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesztékkel közlekedő köz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Ideiglenesen lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint holnap kaszálási és karbantartási feladatokat végeznek a helyszínen, ezért a parkolót szerda délutánig nem lehet használni. Az autósokat arra kérik, hogy addig ne hagyjanak járművet a Murvás részen, ezzel is segítve a mielőbbi befejezést. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitypong zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. A szolgáltatás kizárólag szóbeli tájékoztatást nyújt, jogi képviselet és okiratszerzést nem tartalmaz. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Süt a nap ezerrel az éterben is, Bob Marley és Funkstar Deluxe Sun is Shining-ja is szól majd ebben az órában. Jön a Depeche Mode, itt lesz a Tankcsapda, az óra pedig Timbalanddel, Nelly Furtadóval és Justin Timberlake-kel indul. Give it to me, 5 perc elmúlt 10, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék, módosul a Sziget nagy színpadának programja. Tess Szultána ugyanis lemondta augusztus 12-i koncertjét, a helyére pedig a Carson Coma ugrik be. A Depeche Mode nagyszabású Memento Mori turnéja után most egy picit pihen, itt a Besten viszont ők jönnek az It's No Good-dal.
1: A 90-es és 2000-es

0: FM, a legjobb zenék, két friss közlekedési info. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után dolgoznak, a 42-es kilométernél a belső sáv járható csak, 4-5 kilométeres a torlódás most. Egy kicsit kisebb az M7-esen, a Balaton felé, Székesfehérvár után, csak a belső sáv járható a 67-es és a 63-as kilométer között lassul le a pálya. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620-55-55-155-ös hívható SMS Viber számunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Azt mondják, holnaptól hízasztó hét vár ránk, de már a következő órában is izzadni fogunk. Gonna Make You Sweat szól a CNC Music Factory klasszikusa, és állítólag idén kevesebb a turista és a víz is a Balatonban. Az Airi Mafia szerint pont olyan, mint rég. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, fi-do-be-do-wop-a-do

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sok tízezren mondják, legyen korhatáros a roller használat, 240 milliárdból újul meg a lerobbant vasútvonal. A turistahordák ellentüntettek Majorkán. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A mostaninál lényegesen szigorúbban büntetnék a súlyos szabályszegőket a közlekedés biztonságról szóló társadalmi egyeztetés résztvevői. Két hét alatt csaknem 160 ezeren töltötték ki a kérdőívet. Többségük keményen elővenni az illegális közúti autóversenyek résztvevőit, azokat a száguldozókat, akik mások haláláért felelősek, illetve a visszaeső szabályszegőket. Egyetértenek azzal is, hogy legyen korhatáros a rollerek használata, és legyen kötelező a bukósisak. Támogatják az átlagsebességmérés bevezetését, és azt is, hogy kamerákkal ellenőrizzék például a buszsávok használatát. Szeptember 9-éig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. 240 milliárd forintból újítják meg a budapesti agglomeráció lepusztult vasútvonalát, jelentette be közösségi oldalán a szaktárca vezetője. Vitézi Dávid hozzátette, a Lajos-Mizsei viszonylatról van szó. Ez az utolsó Budapestről kivezető egyvágányú vonal, amelyen elaggott, dízelvontatású szerelvények döcögnek egy olyan térségben, amelynek lakossága folyamatosan gyarapszik. A miniszter elektromos motorvonatokat, sűrűbb menetrendet és biztonságosabb vasúti átjárókat ígért. Nincs ok aggodalomra a fekete körösön, újra kinyithat a szanazugi és a városerdei szabad strand. A hatóságok a folyó több pontján is mintát vettek, és a vizsgálat eredménye alapján feloldhatták a korlátozást. Egyébként kiderült, nem marhatrágya, mint korábban hitték a sajtóban, hanem növényi eredetű anyag érkezett Románia felől, feltorlódott, aztán bomlásnak indult. Pénteken emelték ki az úszadékot a fekete körösből. Ezerek tüntettek ismét Majorkán a tömegturizmus ellen. A helyieknek elegük van a hozzájuk özönlő nyaralókból. Azt mondják, élhetetlenné teszik a szigetet. Felverik az árakat a boltokban, éttermekben, az albérletek már megfizethetetlenek. Ráadásul lépni sem lehet tőlük, különösen főszezonban. Tavaly több mint 13 millió turista rohamozta meg az alig 1 milliós lakosságú spanyol szigetet. Egy hét extra hőség vár ránk, íme a részletek. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában többek között attól az ausztrál sztártól, aki pontosan 39 éve a mai napon jelentette meg debütáló kislemezét, ő Kylie Minogue, ez pedig a Locomotion volt. Most az In Your Eyes-t készítettem be tőle, zenél Sergio Mendez a Black Eyed Peas-szel, az órát pedig Ed Sheeran indítja, szól már is a Shivers. 3 lassan 4 perc elmúlt 11. Hello, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világom.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, ha a legjobb zenék. 1999 után idén újból, ha nem is teljes, de napfogyatkozás lesz majd augusztus 12-én, amely hazánkból is látható, naplemente környékén. És 99-hez képest 5 évvel korábbra ugrunk vissza az időben, 1994-ig, akkor jelent meg Desiree, most érkező dala, a You Gotta Be, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék autópályáinkon, több helyen is munkavégzés lassítja a haladást. Ez a helyzet az M3-ason Vásárosnamény felé 60-nál, az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után, az M7-esen a Balaton felé Székesfehérvárnál, valamint az M0-ás keleti szektorában az M4-es csomópontjánál az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A délután azzal a bronxi dívával indul, aki táncos, színésznő, énekesnő, igazán sokoldalú, és aki a napokban ünnepelte 57. születésnapját, hogy Jennifer Lopez, Love Don Constantinget már Majoros Rita indítja majd. Én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és kitartást a munkaidő végéig. Rita veszi át tehát a stafétát, én pedig holnap reggel 6 óra 10-kor ugyanitt várok majd mindenkit. Max Emlerönte vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. A hőség a dinnyetermesztők utolsó reménye. A bunyó után a fegyver is előkerült a gyorsétterem parkolójába. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatáskört is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését is. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálták a fogyasztóvédők. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon. Részletek Eitmann Norbert-től, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha 1%-os csökkenést feltüntet, az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia.
1: A forgalom fellendülését remélik a közelgő hőségrohamtól a dinnyetermesztők. A piaci ökölszabályban bíznak, eszerint kánikulában lényegesen több gyümölcsöt vesznek az emberek. A Fruitweb szakmaközi szervezet előrejelzése szerint lassan lecseng a balkáni import, augusztus első felében aztán megérkezik a piacra a szabolcsi és a hevesi dinnye. Hogy mennyiért, azt nehéz megtippelni. Ha mégsem élénkül a fogyasztás, és vagy bezuhannak az árak, jövőre visszaeshet itthon a dinnyetermesztés. Összeverekedett két férfi egy pesterzsébeti gyorsétterem parkolójában, egyikük egy lövést is leadott gázriasztó fegyverével, aztán elszaladt. Többen is tárcsázták a segélyhívót, villámgyorsan kiértek a rendőrök, és elkapták a lövöldözőt, aki egy közeli pékségnél próbált elbújni. A fegyver is előkerült. Az összecsapás másik szereplőjét még keresik. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, remélem finom az ebéd, vagy finom volt az ebéd, és jöhet egy kis desszert, meg néhány jó dal, néhány isteni dal, úgyhogy töltsék velem a következő néhány órát. Ajánlom mondjuk Seal dalát, jön a Kiss from a Rose, itt lesz a Punani Massif és az Élvez dallal, de most J-Lo indítja az órát.
0: Best

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult, annyi.

0: ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Esztefem a legjobb zenék. Szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól telik eddig a kedd, és hogy egy kicsit le tudnak engedni, akár így ebédidőben, akár egy kicsit utána, és tudnak hallgatni legalább néhány percet a legjobb zenék közül, mert hogy én ma is ezeket készítettem. 90-es, 2000-es évek, csak a legtutibb zenék. Én 6 óraig itt is leszek, és ezeket pörgetem. Hozom majd a napkérdését, rengeteg információt, érdekességet, úgyhogy vágjunk bele. Mondjuk az Ashwat dalával jön a Shine, előtte itt a Bahamán és a Who Let the Dogs Out, csak a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, és ahogy ígértem, a közlekedési infokkal ma is folyamatosan jövök. Például, hogy az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60-nál és Hortnál lassulásra kell számítani, kisebb torlódásra, mert folyik a munka. Aztán az M5-ösön is dolgoznak, Budapest felé Újhartyán után a 42-es kilométernél csak a belső sáv járható. Hát most is kb. 10 kilométeres a torlódás, az Örkénynél letérve az 5-ös főúton lehet esetleg kerülni, de azokat kérdezem, akik kerülnek, hogy ott mi a helyzet. Ha esetleg mégsem jó kerülő út, akkor köszönöm, ha megírják. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, akár innen, akár az ország útjairól, bárhonnan, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér, jó vagy rossz legyek, dala zárta az órát, de mindjárt nyitom a következőt, hiszen másodperceken belül egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön George Michael.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mindössze 31 centi rekordmélységben a Duna Budapestnél halálos vízköd fenyegethet a Balatonnál. Egekben az üzemanyag ára adót csökkent az olasz kormány. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már szinte alig van víz a Dunában Budapestnél, reggel 31 cm mutatott a fővárosi vízmérce, jelezte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ez a valaha mért legkisebb vízszint. A korábbi negatív csúcsot 33 cm 2018 októberében rögzítették. Már több olyan szakasza is van a folyónak, ahol sem a teher, sem a személyszállító hajók nem tudnak tovább menni, korlátozásokat kellett bevezetni. Belátható időn belül alig ha lesz változás, nem valószínű jelentősebb csapadék a Duna vízgyűjtőjén. Nem kizárt, hogy a vízköd is hozzájárulhatott a közelmúltban egy kajakos tragédiájához a Balatonon. A 34 éves férfi a déli és az északi part között másodfokú viharjelzés idején tűnt el, napokkal később találták meg a holttestét. Szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az erős szélben a hullámok tetejéről leszakadó apró vízcseppek sűrű permetté állhatnak össze a vízfelszín felett. Emiatt a fürdőző, szörfőző vagy kajakos nehezen kap hat levegőt, tájékozódni sem tud. Így a tó egy pillanat alatt életveszélyessé válhat egy heves nyári vihar idején, írja a Somogyvár megyei hírportál. Az olasz kormány csökkentette a gázolaj jövedéki adóját, ezzel 17 eurócentet, átszámítva úgy 60 forintot spórolhatnak literenként a dízelt tankoló autósok egyelőre a jövő hét közepéig. Azután döntöttek így Rómában, hogy jelentősen drágult az üzemanyag. A gázolaj ára meghaladta a lélektani határt, átszámítva 800 forintot Olaszországban. Retro hétvégét rendez a MÁV a Dél-Dunántúlon, a Balatonnál Kaposvár környékén, illetve a pont most újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon csodákat láthatnak. Például a Bivajt, vagyis a legendás 424-es gőzmozdonyt, a szorgos dízeles mindenest, az M40-es pupost és villanymeghajtású párját, a V46-os szöcskét. Emellett a páratlan formavilágú faros ikaruszokra is felszállhatnak majd az érdeklődők. Gyors felmelegedést hoz a folytatás, mondom a részleteket. Napos idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, enyhül a szél, csapadék kizárt, 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő este 21-25 fok lehet. Holnaptól aztán kezdődik a nyár második nagy hőhulláma, napról napra melegebb lesz, a hétvégén akár 40 fokot is mérhetünk, és az éjszakák sem hoznak majd számottevő enyhülést. A középtávú előrejelzések szerint most az a legvalószínűbb, hogy a jövő csütörtökig is velünk maradhat majd az embertelen forróság.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, 1 óra múlt 4-jel, lassan 5 perccel. Én Majoros Rita vagyok, nagyon-nagyon remélem, hogy ebben az órában is együtt rádiózunk, és együtt hallgatjuk a kedvenceinket. Például a Simply Red dalát jön a Fairground, de itt lesz a Chocolate Puma is, és az Always and Forever jön. Michael Jackson és a Remember the Time, de most George Michael indít, micsoda nagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Like no other. Flawless.

Best FM-ben a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap kérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, kinek milyen, mi lett volna, ha helyzete volt az életében. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a mi lett volna, ha helyzeteket. Gondolok itt olyasmire, hogy mi lett volna, ha elfogadom azt az állásajánlatot, vagy mi lett volna, ha akkor nem költözöm el onnan, ahonnan, vagy nem mondok fel onnan, ahonnan. Nyilván itt ezt az a, nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha, de mi volt az a helyzet, amikor ilyen szituációba keveredtünk. 0620 55 55 155, jöhetnek ide az üzenetek, de nyugodtan fel is hívhatnak, ha esetleg elmesélnék szóban a történeteket. Én pedig addig is hozom a legjobb zenéket itt a Best FM-en, mert hogy azokból bizony soha nem elég, úgyhogy French Affair Sexy, most pedig Michael Jackson, Remember the Time a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnomény felé vezető oldalán Hortnál a 62-es kilométernél 3 kilométeres torlódásra kell számítani, mert munka folyik. Az M5-ösön is dolgoznak Budapest felé Újhartyán után. A 42-es kilométernél csak a belső sáv járható, itt közel 15 kilométeres a torlódás, úgyhogy aki teheti, a 67-es jelői Lajos Mizse csomópontnál már térjen le az 5-ös főútra is ott kerüljön. A határ felé Kecskemét alatt pedig a 95-ös és a 102-es kilométerek között is dolgoznak, ott mozgó terelés mellett két sáv van zárva, és 7 kilométeres a kocsisor. Az M0-ás autóúton a déli szektorban Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon keresztbe fordult egy kamion a 20-as kilométernél, megállt a forgalom, eddig közel 5 kilométeres a torlódás, aki teheti válasszon másik útvonalat. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek útinfója van, tényleg bárhonnan kerülő útról tudomásra megköszönöm, hogy ha jelentkezik vele, egy picit próbáljuk megkönnyíteni a többi autózó dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees dalát hallottuk, ez volt a Bódó Tál, a folytatásban pedig friss híreket hallhatunk, mert hogy 2 órához érkezünk pár perc múlva, aztán George Ezra is érkezik a Budapesttel.

0: már livido.
1: És itt lesz a Valmar és Manuellel, és az éget a nap, ezen a forró keddi délutánon.
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat vagy hétköznap, mindenki itt van, aki számít, csajok meg az alkohol, kb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a parlament a vagyon visszaszerzési hivatalról, csökkentették Paks teljesítményét, de az energiaellátás biztonságban van. Új szélrekordot hozott a hétfő Budapesten. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, erről posztolt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt követően írt, hogy a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. A tárcavezető kifejtette, hogy mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos működés érdekében kellett meghozni a döntést. Az aszály miatt tegnap a Duna legkisebb vízállása minden eddigi rekordot megdöntött Paksnál is. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. Napos, kissé felhős idő lesz ma, de estére már mindenütt kiderül az ég. Csapadékra általában nem kell számítani, csak az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország nagy részén megélénkül, kivéve nyugaton. 28 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 16 és 25 fok közé hűl majd a levegő. Az UV-sugárzás ma is nagyon erős. A következő napokban egyre melegebb lesz, visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Felejthetetlen slágere 2 óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Hozom például a Big Yellow Taxit, egy jó kis feldolgozást a Counting Crows és a Vanessa Carlton előadásában. De jön a Back to Black is, itt lesz a Spin Doctors, na meg Eve és a Gangsta Lovin. Most George Ezra indítja az órát, jön a Budapest, én pedig csodás keddet kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy kinek mi volt a legnagyobb mi lett volna, ha helyzet az életében. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Éva azt írja, évekkel ezelőtt felvettek egy külföldi állásra, de végül nem mertem elmenni. Azóta is néha eljátszom a gondolattal, vajon teljesen más lenne az egész életem, hogyha akkor igent mondok. Valószínűleg igen, de nagyon-nagyon kíváncsi lennék erre a fordulatra. Laci azt írja, a feleségemet majdnem nem hívtam el randizni, mert biztos voltam benne, hogy kikosaraz. A legnagyobb mi lett volna, ha az, hogy mi lett volna, ha tényleg nem szólítom meg. Kár lett volna kihagyni. 0620 55 55 155 jöhetnek ide a hasonló üzenetek. Szerintem talán mindenkinek volt legalább egy pillanat az életében, ami ez a mi lett volna, ha helyzet. Na de jöhetnek akár a hallgatói telefonhívások is a 0620 55 55 155-re, hiszen ha valaki nem akar írásban elmesélni, szóban is nyugodtan megteheti, úgyhogy nyugodtan hívjanak. Közben pedig 95-be utazunk vissza az időbe, az egyik legjobb francia hip-hop sláger következik. Ez nem más, mint az Alien Setnik és a Respect, nem csak a top listákat hódították meg, hanem nagyjából egy egész generációnak mutatták meg, hogyan találkozik a funk, a soul és a rap nagyjából egy slágerben. Alien Setnik, Respect, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy infót, hogy a Váci úton baleset történt a Nyugati térnél, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani, illetve most futott be még egy, hogy a Lehel utcában, a Gömb utcánál is baleset történt, úgyhogy ott is van egy kis fennakadás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, nem csak Budapestről, hanem bárhonnan az országból nyugodtan jöhet. Én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Osanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Várják a jelöléseket 4 városi kitüntetésre. Folyamatos a gyümölcsök növényvédőszer ellenőrzése. Nyáron még nagyobb szükség van a véradókra. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 4 városi kitüntetésre várják a székesfehérváriak javaslatait. Az önkormányzat a Fricsai Rihárd zenei díjra, az Érdi János emlékéremre, a Pro Caritate Alba Régia díjra, valamint a Székesfehérvár gazdaságáért díjra fogad jelöléseket. Az elismerésekkel olyan személyek, közösségek és szervezetek munkáját jutalmazzák, akik maradandót alkottak a város zenei életében, a nemzeti emlékei megőrzésében, a szociális és karitatív területen, továbbá Székesfehérvár gazdasági fejlődésének elmozdításában. Jelölést bármely természetes vagy jogi személyben nyújthat, írja a város oldala. Az ajánlásokat augusztus 5-éig írásban személyesen vagy postai úton lehet eljutatni a polgármesteri hivatalhoz. Folyamatosan ellenőrzi a NEBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csaknem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta a rádióknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
3: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult. A fennmaradó 11 esetben a Nemzeti Élelmiszerellenőrzési Biztonsági Hivatal Szamócában nem engedélyezett növényvédőszerek használatát tárta föl, ezért az érintett termelőkkel szemben megtette a szükséges hatósági intézkedéseket. A hazai szamóca minták jelentős mennyiségében nem mutattunk ki semmilyen növényvédőszer maradékot.
2: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások miatt ilyenkor kevesebben adnak vért, mikor a balesetek és a sürgős műtétek miatt nő a vérkészítmények iránti igény. A székesfehérvári területi vérellátóban a nyári időszakban is folyamatosan várják a donorokat, hogy biztosítani tudják a szükséges vérkészítményeket. Vért minden egészséges, 18. életévét betöltött, legalább 50 kg-os felnőtt adhat, között a város oldala. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes kedd délutánt kívánok Önnek, így június 28-án. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig, remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenéit, méghozzá a 90-es, 2000-es évek besztjeit. Úgyhogy itt lesz majd velünk a Hófehér Jaguár, az órát pedig a Hóbesztán kezdjön.
4: 108 és 90,4 Best

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Uniqtól szólt a füst láng nélkül az elmúlt percekben. Székesfehérvár viszont az elmúlt hétvégén sem maradt buli nélkül, hiszen tulajdonképpen megtelt a főutca a belvárosi Fiesta program miatt. Rengetegen voltak kíváncsiak a hagyományteremtő céllal létrejött programra, ennek is a második napjára. Most is 7 helyszín közül válogathattunk a város ikonikus terei és kis utcái között. Különböző műfajok és előadók kínáltak kikapcsolódási lehetőséget minden korosztály számára. 5 órakor kezdődő program egészen este 11 óráig várta a családokat, a kezdés pedig ismét a királyi óriásbábokra bízták a szervezők. A Királyok a Belvárosban program keretében Szent István, Könyves Kálmán, II. András és Géza fejedelem vonult végig a Szubróza régi zenei együttessel és a Borostyánkő hagyományőrző egyesület tagjaival a főutcán. Ők azok az uralkodók, akik nem csak karddal, hanem tollal, joggal és a gazdaság átszervezésével tették nagyjá az országot. Ezen a hétvégén, augusztus 1-én is folytatódik a bábok sétája, amelyen most Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Margit és Asztrik püspök óriás bábjaival vonulhatunk végig a belvárosban. A Taburatúra régi zene együttessel és a Magyar Királyi Kartforgatók rendjével 17 órakor indul majd a séta a Vörösmarty Színháztól a Városház térre, ahol koncerttel folytatódik majd a program. Sok szeretettel várják az érdeklődőket. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenével folytatódik a programunk, a zenei óránk, hiszen a 90-es, 2000-es évek bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül minden nap, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most égetően szükség van a véradókra, ami miatt felhívást adott közzé a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen. Ugyanis a nyári hónapokban általában kevesebb a véradó, csökken a véradói kedv, ez már tulajdonképpen megszokott, ez már tapasztalat. Viszont az elmúlt napokban jelentősen megcsappant a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Ezért arra kérnek mindenkit, hogy aki éppen nincsen szabén és nem utazik, ő a következő napokban azért szálljon egy órecskát a véradásra, hiszen ez a mi életünkből csupán 60 perc, de akár három másik életet is megmenthetünk vele. A biztonságos hazai vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradóra van szükség, jelenleg viszont ettől igencsak elmarad a véradók száma. Úgyhogy aki elmúlt már 18 éves, de még nem töltötte be a 65. életévét, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát, hát őt várják sok szeretettel, például a területi vérellátóban, mint állandó véradói helyen, Székesfehérváron a Seregélyesi út 3-as szám alatt, de emellett külső helyszíneken is lehetőség van vért adni ezen a héten is. Így például szerdán Sárszentmihályon a Közösségi Házban 14 és 17 óra között, csütörtökön pedig Dunajvárosban a Kultik mozi épületében 14 és 16 óra között, 14 és 17 óra között pedig Magyar Almáson a Kiskultúrban az Iskola út 5-ös szám alatt. A hónap végén július 31-én pedig a Lepsényi Művelődési Ház nyitja ki kapuit a donorok előtt 14 és 17 óra között. De tudja, mindenféleképpen vigye magával igazolványait is, hiszen ezek elengedhetetlenek a véradásra. Ha meg szerintem a Best FM is, hiszen életünk legjobb zenéit hallgatva sokkal könnyedebben repül az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Az autósoknak tegnaptól kezdve egészen holnap délutánig lezárásra kell számítaniuk Székesfehérváron, méghozzá a Murvás parkolóban. Tegnap este 8 órától egészen holnap délután 2-ig kaszálási és karbantartási munkálatokat végeznek a városgondokság szakemberei, emiatt pedig le kellett zárni ezt a területet. Arra kérik az autósokat és az itt parkolókat, hogy hagyják szabadon ezt a területet, ezzel is segítve a munka gyors elvégzését a Halász és Selyem utcák közötti területen, tehát a Murvás parkolóban. Én pedig arra kérem, hogyha ezen kívül van még közlekedési infója Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Mizu.
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi legó.
1: Az órát pedig Robbie Williams és Kylie Minogue közösével kezdjük a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Sávlezárás lassítja a forgalmat az M7-esen. A képernyőidő a szülő-gyermek kapcsolatára is hat. Egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Utinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyőkép használat akár a szülő-gyermek kapcsolatára is hatással lehet, mondta a rádiónknak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályvezetője.
5: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni, érdemes szülőként végig gondolni, hogy azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
4: Rendkívüli egyeztetést tartottak a Velencei tó helyzetéről. A Fejérvár megyei kormányhivatala kritikusan alacsony vízállás miatt hívta össze a regionális fürdővíz minőségügyi bizottság ülését, amelyen a szakhatóságok, a Hungaromet, a tóparti önkormányzatok és a turisztikai szervezetek képviselői vettek részt. Áttekintették a tó állapotát, a várható kockázatokat és a lehetséges beavatkozásokat. A vízügy tájékoztatása szerint az ülés napján mindössze 41 cm vízállást mértek, ami az évszakban valaha mért legalacsonyabb érték. Az egyeztetés aktualitását tovább erősítette, hogy múlt héten több strandon is megtiltották a fürdőzést a nem megfelelő vízminőség miatt. Ötvös Pál Árpád, gárdonyi polgármester hangsúlyozta, fontos a hiteles tájékoztatás, és nem szabad azt a benyomást kelteni, hogy a Velencei tónál megszűnt az élet. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérőhiganyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Négyórási hírek után folytatódik a pörgés itt a 101.8 és 90.4-en, méghozzá a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéivel, de hát gondolom ezzel nem mondok semmi újat. Azzal viszont igen, hogy ebben a 60 percben a zenei kínálatról Dario G is gondoskodik, majd itt lesz a Carnaval de Paris, az órát pedig Robbie Williams és Kylie Minogue kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben az elmúlt hétvégén hát igencsak bolondját járatta velünk az időjárás, hiszen volt itt minden nagy szél, vihar előrejelzés, hőség és lehűlés is, de aki ennek ellenére szombaton a nyakába vette a várost és kiment a városi strandra Székesfehérváron, ő most már 5. alkalommal bújhatta itt a könyveket a strandkönyvtár kínálatában. A Vörösmarty Mihály könyvtár ugyanis idén először nyitotta meg szabadtéri kölcsönző helyét itt, amit a visszajelzések alapján egyébként nagyon is jól tett, mert örömmel fogadták a pihenni vágyók. Minden korosztály talál kedvére való olvasnivalót a polcokon, hiszen a szórakoztató irodalomtól kezdve a szép irodalmon át, a gyerekkönyvekig és a folyóiratokig bármit kikölcsönözhetnek az olvasás szerelmesei. Augusztus 22-éig szombatonként 10 és 18 óra között nyitja ki kapuit a strandkönyvtár az olvasók előtt. És hogyha már a strand és a víz szóba került, akkor ne felejts el azt sem, hogy augusztus 2-től viszont bezár a városi strand. A szokásos egy hónapos karbantartási munkálatok elkezdődnek, amely időszak alatt nem lehet majd látogatni az úszit. Viszont aki bérlettel rendelkezik, ő a strandon a nagy medencét igénybe veheti, méghozzá minden reggel 6 és 8 óra között. Amiről részleteket a város weboldalán is talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenét veheti igénybe ahhoz, hogy fergetegesen teljed a napja és nagyon jó legyen a hangulata. A folytatásban Dario G slágerével jön már is a Carnaval de Paris.

0: 98,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az a Mark Anthony zenéltekünk az elmúlt percekben, akinek megszületett 8. gyermeke. Az 57 éves sztárnak kislánya született, aki a Mila nevet kapta, különleges névet egy különleges kisbabának. De 1913. június 6-án az a Csöpp hölgy is egy nagyon különleges nevet kapott, aki aztán Kossuth Díjas színművész, érdemes és kiváló művész lett, a magyar színház és filmtörténet egyik legközkedveltebb alakja, Gobbi Hilda. Az elmúlt hétvégén pedig, illetve még a nyáron két alkalommal az ő szeretett nyaralójában tartanak épületsétákat. A nemrég felújított visegrádi Patkó villában nem csak a villa építészeti értékeiről és a helyreállítás folyamatáról hallhatunk érdekességeket, de még a művésznő életének és a villához fűződő kapcsolatának érdekes sztoriairól is, és a ház új kulturális szerepéről is. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kuratóriumi tagja Pál Gábor tartotta és tartja majd a sétákat, ugye az elmúlt hétvégén, illetve augusztus 15-én és 29-én is. Viszont nagyon fontos tudni, hogy a villához egy 800 méteres meredek séta vezet, ezért érdemes kényelmes öltözetben érkezni, amely program részleteiről a Kápanásnyéki Kárpát-medencei Népfőiskola közösségi oldalán talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéjét találja, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, így biztos lehet benne, hogy 0-24-ben csak és kizárólag a 90-es, 2000-es évek besztjeit tudja majd hallgatni, így a folytatásban például Kohanski Roy slágerét. Én a minden kis bánatom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Osamban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20.000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az osam.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Osan. Spórolj okosan.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Blaha Louisianától szólt a Nem ereszt az elmúlt percekben. A Gárdonyi Géza művelődési házban viszont sajnos szélnek eresztették a múlt heti tábor részvevőjét, de már köszönhetik az új óvodás apróságokat, ugyanis a múlt héten kis kutatótábort tartottak, amelyben a gyerekek most kis tudósként merülhettek el a színek, a levegő, az erő és a mozgás világában, de még a titkos tudomány rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek. 5 fős kutatócsoportokban dolgoztak, és rengeteg kérdést feltettek a táborvezetőknek, sőt még kísérleti naplót is vezettek, amelyre feljegyezték tapasztalataikat. A hét során azt is megtapasztalhatták, hogy a tudomány hogyan is lehet játékos és izgalmas, valamint közös élmény. Ezen a héten pedig az ovis apróságok kukkanthatnak bele a tábori életbe, hogy hogy zajlott a program, arról pedig az intézmény közösségi oldalán talál infókat. Viszont, hogyha abba szeretne belekukkantani, hogy milyenek is voltak a 90-es, 2000-es évek napjai, és milyen zenei hangulatban töltöttük ezeket, akkor nem kell semmi más tennie csupán a 101,8-ra és a 90,4-re hangolnia, ahol megállás nélkül 0-24-ben pörgetjük önnek ezeket, úgyhogy már is jön az Adams kislágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét megállunk egy icipicit, de csak néhány percre, maximum 3 perc. Aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a darabokra töltött a szívem.

0: az órát pedig négy nagyon dögös csajszi kezdi el, jön Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink közöse, a Lady Marmalade itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett, ha most tankolsz és minimum 20 000 forintért vásárolsz áruházainkban, 1000 hűségpontot írunk jóvá bizalomkártyádon. Részletek az auchan.hu oldalon. Nincs még bizalomkártyád? Igényeld meg egyszerűen az Okosan abban. Irány az Auchan. Spórolj okosan.
4: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
1: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Jövő héten lejárnak a Bordó személyi igazolványok. Lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Jönnek híreink. Segítséget kapnak a fehérvári idősotthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Jövő héten hétfőtől érvényüket veszítik a bordóborítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a Vármegyei Kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári lakónak nyújtanak támogatást az új okmányok beszerzésében, közölte a város oldala. A mozgásukban nem akadályozottakat elkísérik a kormányablakba, a kerekesztékkel közlekedő köz és az ágyhoz kötött emberekhez pedig mobil ügyintéző busz érkezik. A lehetőség az otthonukban élő, egészségügyi okból mozgásukban akadályozottak számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a mobil ügyintézést. Ideiglenesen lezárták a Halász Selyem utcák közötti Murvás parkolót. A Városgondnokság tájékoztatása szerint holnap kaszállási és karbantartási feladatokat végeznek a helyszínen, ezért a parkolót szerda délutánig nem lehet használni. Az autósokat arra kérik, hogy addig ne hagyjanak járművet a Murvás részen, ezzel is segítve a mielőbbi befejezést. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitbang zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Ingyenes jogi tanácsadás lesz Gárdonyban. Augusztus 5-én Mihály Mónika ügyvéd várja az előzetesen jelentkező gárdonyi lakosokat a polgármesteri hivatalban, ahol többek között családi, öröklési, ingatlanügyi, munkajogi, valamint civil szervezeteket érintő kérdésekben kérhetnek tanácsot, írja a település közösségi oldala. A szolgáltatás kizárólag szóbeli tájékoztatást nyújt, jogi képviselet és okiratszerzést nem tartalmaz. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Kedden közepesen felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban fokozatosan emelkedik a hőmérő higanyszála. A hétvégére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Tartós fronthatás nem várható, a napsütés meghatározó marad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A kutatási hírek után robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, még egészen 18 óráig, aztán érkezik majd DJ Whiteboy, és indul vele a keddesti Night Shift. Na de addig még rengeteg dolgunk van, meg kell hallgatnunk például Rúzsa Magditól a Nyári Záport, vagy éppen Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink közösség.
7: 101.8 és 90.4 Best FM, a legjobb zenék.
8: Soul sisters, let me hear ya.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Rúzsa Magdi és Lotfi Begik közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt a nyári zápor. Hát az biztos, hogy meteorológus legyen a talpán, aki percre pontosan meg tudja mondani, hogy mikor érkezik egy nyári zápor végre, illetve mikor milyen idő várható, hiszen igencsak szeszélyes az idei nyár is. Na de az biztos, hogy erről mindannyiunknak megvan a véleménye. Most pedig erre a véleményre kíváncsi a ZIFFA, azaz a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv lakossági kérdőíve. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy kíváncsiak most a fehérváriak tapasztalataira és ötleteire a szakemberek, hogy a város hogyan tudna hatékonyan alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, annak érdekében, hogy egy élhetőbb és zöldebb környezetet alakítson ki. A kérdések között olyanokat találhatunk, mint hogy milyen gyakran járunk a székesfehérvári parkokba, vagy mennyire érezzük tisztának és biztonságosnak a játszótereket, vagy éppen a belvárosi sétáló utcákat a nyári kánikulában. Gondolunk-e arra, hogy több árnyékot adó fára lenne szükség, vagy beporzókra, a virágos rétre, vagy esetleg a kutyafutatókból hiányzik valami? Ezekről és még egy csomó más dologról elmondhatjuk a véleményünket a város zöldítését illetően, illetve a helyi ökológiai állapot javítása érdekében. Mindössze 20 egyszerűen megválaszolható kérdést tartalmaz ez a kérdőív, úgyhogy 10 percet kérnek a szakemberek tőlünk, hogy elmondjuk a véleményünket például a helyi vízfelületek használhatóságáról és állapotáról is, így a Sóstó, a palotavárosi tavak és a csónakázótó használhatóságáról. A kérdőív kitöltése teljesen anonim, semmilyen regisztrációt nem igényel, nem adunk meg személyes adatot, csak a véleményünkre kíváncsiak, amely válaszokat augusztus közepéig lehet beküldeni. Én viszont arra lennék kíváncsi, hogy mi a véleménye most így kedden délután a közlekedésről Székesfehérvár és a Velencei tó térségében. Írja meg, hogy mit tapasztal, mit lát, van-e bármilyen furcsaság vagy elkerülendő helyzet, amit megosztan a többi úton lévő hallgatónkkal. 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben tulajdonképpen bármerre is járok, rengeteg kerékpározót látok, sportolókat, hobbistákat és családokat kisgyermekkel, ami nagyon-nagyon jó dolog, hiszen a sportot be kell építeni az életünkbe, a mindennapjainkba, annak érdekében, hogy megőrizzük egészségünket. A Vármegyei Hírportálon pedig találhatunk egy kis okost, amelyben összegyűjtötték az alapszabályokat, amit a családi bringatúrák előtt érdemes megfontolni. Így jó, ha tudjuk, hogy nagyjából 3 éves korig és 15 kilóig az előre szerelhető gyermekülés a legjobb választás, hiszen így a gyermek látja az utat, és folyamatosan tanul menet közben, és közvetlen marad a kommunikáció is. Nagyobb gyermeknek a hátsó ülés a kényelmesebb. Érdemes lehet utánfutót is választani a hosszabb túrákhoz, vagy két gyermekhez, hiszen ezek stabilak és jól irányíthatóak. Viszont figyeljünk oda arra, hogy csak szabványos és erre a célra gyártott eszközöket használjunk a biciklin. Hogyha először szerelünk fel például utánfutót, vagy ilyen gyerekülést, akkor soha ne a kisgyermekkel próbáljuk ki ezt először, hanem tegyünk a súlyának megfelelő palackokat mondjuk az utánfutóba, hogy megszokjuk a megváltozott egyensúlyt. A bukósisak használata különösen ajánlott, na meg az is, hogy kísérőként maradjunk a gyermek mögött. A túratervezésnél pedig figyeljünk oda arra, hogy ne a legrövidebb távot figyeljük, hanem a forgalom nagyságát. Inkább alacsony forgalmú útvonalat választunk. Legyünk türelmesek és következetesek, még akkor is, hogyha valami nem sikerül elsőre. De hogy még mikre kell odafigyelni, hogyha kisgyermekkel indulunk el bringázni, arról a Vármegyei Hírportálon talál részletes infókat. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amiket 0-24-ben megállás nélkül pörgetünk önnek, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Justin Timberlake és Timbaland közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy, és indul vele a keddes Night Shift, én pedig Zola Sehova se passzolok című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szerdai perc délutánt is. Az elmúlt mint egy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt, szép estét kívánok Önnek!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófavédelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/órás széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/órával elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fergie a Nagy Gatsbyben azt énekelte, hogy a Little Party Never Killed Nobody. Hát mi keddenként ezzel úgy vagyunk, hogy a Little Funky Never Killed Nobody, és hát ez nem is olyan kicsike funky, mert hát 120 percen keresztül pörögnek minden kedden. 6 és 8 között a legjobb funky zenék. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya, lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

tudtam megtenni, az legalább annyira rejtély, hogy most, hogy csütörtöktől vasárnapig végignyomtam a Forma 1-et kint a Hungaroringen, ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ott volt a fanzomban, szóval most meg hogy tudtam időt szakítani arra, hogy dobjak föl megint 5 új mixet a Mixcloud profilomra. Szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy 155 korábbi mix elérhető mindenféle összetételben, pop, dance, classic house, chillounge, deep house és persze funky is tracklistával.

about to suck a DJ. So listen, what I

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.

0: a legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A 120 percnyi funkiból 60-at ki is pipálhatunk, úgyhogy hangjával gyorsan helyet cserélek. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, még egy órán keresztül pörögnek, recsegnek a legjobb funky bakelitek, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula, nyakunkon a parlagfű szezon, kikelt egy pelikán fiók a Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik, a szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanószerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson, a kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: is love?
1: Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás lesz, több szállodahajó is vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt, erdőtüzek tombolnak Spanyolországban, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tisztifőorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatása hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Rádiósztatom a legjobb zenék, most már férj és feleség és boldog házasságban élnek. Amikor ez a dal készült, akkor még csak sejteni lehetett, hogy van köztük valami. Jay-Z jön Beyoncé-val, és ebből

Best FM a legjobb zenék, a Spice Girls-ből Melanie C Sporty Spice-ként is szokták ugye emlegetni, és ebből a sportosságából semmit nem veszített az évek alatt, bomba formában van, és valószínűleg ennek köszönhető az is, hogy elképesztő energiával veti majd bele magát a világ körüli turnéjába. Szeptember elejétől egészen november végéig szó szerint körbeutazza a világot. Ausztrália, Európa, Amerika, még Tokióba is ellátogat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Jön a harmadfokú hőségriasztás, az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem, sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás, és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás ezt követően orvosolta a problémát.
1: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rolót. Verült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra, fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben, a napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei, hogy ez egészen konkrétan mit is jelent a következő 60 percre nézve. Pink, Don't Let Me Get Me, LMC, Take Me To The Clouds Above, Ricky Martin és May a Private Emotion, Kim Mezal, Young Hearts Run Free, és a sor legelején Chicane, Love On The Run.
3: Ez a Night Shift a Best

a legjobb zenek ismert történetek nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában a korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómaiós Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts.

Best FM a legjobb zenék azok után, hogy az amerikai The Voice 29. évadát idén tavasszal Adam Levine és az ő mentorátja nyerték meg. Na, hogy a Maroon 5 énekese rábólintott a 30. szériára is, amely szeptember 21-től lesz majd látható az amerikai tévék műsorán, és ahol többek között Kelly Clarkson és Queen Latifah is helyet foglal majd egyet pörgőszékben. Jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júliust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
2: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
1: Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy funkiban jók az olaszok, ezt tudjuk régóta. Black Machine, Too Black, Gio Baggio, az olasz dance se hiszem, hogy bárkinek be kéne mutatni, ugye Mooney, vagy éppen a DB Boulevard, és hát hajlamosan vagyunk elfelejteni, ezért volt egy villanása az olasz R&B-nek is, Tiziano Ferronak köszönhetően. Jön már is a Perdono!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Vannak zenekarok, akik hát felesleges dolgokban nem fetszölnek időt meg energiát, például ilyen, hogy album címének a kitalálása. Anno a Black Machine legelső nagylemezét is csak úgy hívták, hogy The Album, és ugyanez igaz a most

a legjobb zenék, jön a Boys of Summer, de hát a következő napok időjárását elnézve úgy lenne igazságosan lenne egy Girls of Summer című dal is. Mert hogy a következő napok brutális nyári időjárása mindenkinek oda fog csapni, fiúknak, lányoknak egyaránt. 33 fok magas UVB sugarzás, felhő, szél és csapadék nélkül, ez lesz holnap.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének, Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagylemeze, a The Score egyáltalán megjelenhetett ezzel a kislemezzel. Jön a Ready or Not!

0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en minden este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Megyünk végig az ABC-n, a B betűsök közül itt lesz Berkes Oliver, Baby D és a Black Eyed Peas. Az F-nél érkezik majd a Faith No More, a Faithless, illetve Fat Joe, és persze Ashanti. Az óra vége felé pedig jön a G betűs szekció, Gwen Stefani, George Michael és Grace Kelly. Ez majd Mika dalának címe lesz.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Jönnek a Hitetlenek, két ilyen zenekar is egymás után, amelyek más-más okokból ugyan, de már egyáltalán nem léteznek. A Faith No More jön az Easy-vel, utána pedig a Faithless Dido-val, és a One Step Too Far-ra egymás után itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék, vége a kednek, vége a Night Shiftnek, ennyi volt a mai nap. A holnapi nap meg szerda lesz, és hogyha szerda és Night Shift, akkor az csak egyet jelenthet. Pop és rádiós lágerek 120 percét 6 és 8 óra között, ahol majd DJ FND csatlakozik hozzám a második órában. Gwen Stefani, a Nékonnali, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.